Čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, čakám, č